90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

órák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű, Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hidegfront, jelentős csapadék, ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 5-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Nem csak a Dunán, a Dráván is rendkívül alacsony a vízállás. Pécsi társaságok is csökkentik energiafelhasználásukat. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Pécset több intézménynél. A Zsolnai Örökségkezelő azt közölte, naponta délután 5 és este 10 óra között lekapcsolja klímaberendezéseit és a folyadékhűtőket. Emellett a Kodály Központ és a Zsolnai negyed díszkivilágítását. A Tükebusz módosította az elektromos buszok töltési idejét, azért, hogy ne a csúcsidőszakban terheljék a villamos energiahálózatot. Emellett átmenetileg szüneteltetik a buszok külső mosását is. A Biokoma takarékosság jegyében hétfőtől határozatlan ideig naponta délután 5 órakor kikapcsolja a városban működő ingyenes elektromos autótöltőket, és másnap reggel 9 órakor helyezi azokat újra üzembe. Ismét lesz a héten szúnyoggyérítés Pécsett. A Biokoma tervek szerint csütörtökön este 8 órától írtja a vérszívókat. Ispitalja Nagy Árpád, Kovács telep és a Korsó dűlő területén, valamint a Nagy Dendoli út, Magyar Ürögi út, Vörösbegy út, Bálics dűlő és Erdész út környezetében. A vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Ha az időjárás nem lesz alkalmas a permetezésre, akkor a szúnyoggyérítést pénteken este végzik el. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat azoknak a családoknak a támogatására, melyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. A szervezet azt közölte, új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak augusztus 10-éig az országos gyűjtőpontokon. A hónap második felében pedig áruházi tanszergyűjtéseket is tartanak. Az akciót pénzadománnyal is lehet támogatni. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 100. évében elhunyt Pillai Ernő, kétszeres Ibl-díjas építész, Pécs díszpolgára, fotóművész, akinek haláláról a Mecseki Fotóklub adott hírt közösségi oldalán. Mint írták, 3 templom, 40 középület és 125 ezer lakás épült meg Pillai Ernő tervei alapján. Munkája elismeréseként kapta meg 2 alkalommal is az Ibl-díjat. Pillai Ernő tagja volt a Magyar Fotoművészek Szövetségének, Pécsett, Budapesten és Berlinben is volt egyéni kiállítása. Az Ibl-díjak mellett számos egyéb elismerést is kapott élete során, 2017-ben pedig Pécs díszpolgárává választották. A Duna mellett a Dráván is megdőlt, a valaha mért legalacsonyabb vízszint, és a tartósan alacsony vízállás az időjárási előrejelzések szerint még legalább egy hétig fennmaradhat a két folyón. Az Orfűi tórendszer, azon belül a legnagyobb, a Pécsi tó vízállása azonban nem marad el a szokásostól, közölte a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A társaság azt is hozzátette, a Pécsi tó stabilitása lehetővé teszi, hogy ha kell, akkor az alsó tavaknál pótolni tudják a vizet. Az aktuális vízállások a vízügy.hu oldalon követhetőek. Eredményesen pályázott kővágószülős önkormányzata a Magyar Falu programban. A település közel 21,5 millió forintot nyert a művelődési ház és könyvtár felújítására, melyből az épület homlokzata, lelátója és tetőterasza újulhat meg, emellett elvégzik a belső terek festését is. Több mint 38 millió forint érkezik egy új, szilárd burkolatú útszakasz kialakítására. A tervek szerint a pénzből az Arany János utca egy eddig burkolatlan szakaszán végzik el a fejlesztést. Közeleg a Mohács 500 emlékév egyik kiemelt kulturális eseménye. Augusztus 7-én ad koncertet a Mohácsi Vész Brass Band a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában. A koncertre hazatérnek a városból elszármazott, ma már nemzetközi hírű részfúvós művészek is, akik rangos hazai és külföldi zenekarokban muzsikálnak. Így tisztelegnek szülővárosuk és a Mohács 500 emlékév előtt. A koncertre mindenkit várnak pénteken délután 6 órakor. Hétfő délelőtt és délután is szabadtéri tűznél avatkoztak be a siklósi hivatásos tűzoltók Diósviszló külterületén. A katasztrófavédelem azt írja, délelőtt fél hektáron, délután pedig egy hektáron égett az ajnövényzet, tarló és bokrok. Mind a két alkalommal vízsugarakkal és kéziszerszámokkal kellett beavatkozni. Délelőtt egy munkagép is segítette a tűzoltók munkáját. Vezetője az útról észlelte a lángokat, és még az egységek kiérkezése előtt oltani kezdte azokat. Személyi sérülés nem történt a két eset során. Bluegrass Fesztivált rendeznek Abaligeten. A pénteken kezdődő háromnapos programon a műfaj magyarországi és külföldi képviselői is fellépnek. A koncertek mellett pénteken és szombaton este a hivatalos program után szabad Bluegrass Jam kezdődik, melyhez bárki csatlakozhat akusztikus hangszerrel. Vasárnap délelőtt pedig 11 órától ige liturgiát tartanak az Abaligeti templomban. A részletes program a fesztivál közösségi oldalán érhető el. Több mint 90%-kal csökkenti esti áramfelhasználását a Holcim Magyarország, írja a társaság. A közlemény szerint a vállalat már július utolsó napján önkéntesen megkezdte a hazai hálózatok tehermentesítését, és módosította a királyegyházi cementgyár, illetve a bükkösdi kőbánya energiafelhasználási rendjét. A vállalás szerint augusztus 10-éig délután 5 és este 10 órak között több mint 90%-kal csökken a fogyasztás ezekben a létesítményekben. Hosszabbított nyitvatartással üzemel a Mohácsi strand. A létesítmény azt közölte, a tartós hőségre való tekintettel augusztus 14-éig a kültéri strand minden nap délelőtt 10 órától este 8-ig várja azokat, akik felfrissülnének. A hosszított nyitvatartás csak a kültéri strandra vonatkozik. A beltéri uszoda és wellness a megszokott rend szerint üzemel. Változik a menetrend a labdarúgó NB3-ban. A rendkívüli hőségre való tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség módosította a bajnokság menetrendjét. Az eredetileg augusztus 5-ére szerdára tervezett mérkőzéseket elhalasztották. A tervek szerint ezeket egy héttel később, augusztus 12-én rendezik meg. A mérkőzések pontos kezdési időpontját később közlik. A harmadik forduló meccseit a jelen állás szerint szombaton és vasárnap megrendezik. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Sean Paul óranyitó dalának címét ilyen 40 fokokban inkább nem fordítom le, de angolul így szól: We Be Burning. Christina Aguilera és a Genie in a Bottle és Tom Novi is jön nem sokára. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 5-én szerdán. És ha már mindennek van világnapja, miért legyenek kivételek? Ez alól a közlekedési lámpák. Annak emlékére van ma a közlekedési lámpák világnapja, hogy 112 éve a mai napon Clevelandben helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És ha már forgalom, remélem, hogy mindenhol minden út jól járható. Ha mégsem, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Tom Novian.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, ma is a forróság, alig várjuk a hétvégét, az enyhülést, és aki szereti Blake Sheltont és Gwen Stefanit együtt hallgatni, az alig várja majd a hírek végét, mert hogy ők folytatják hamarosan. Itt a Besten rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nem csak a Dunán, a Dráván is rendkívül alacsony a vízállás. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Duna mellett a Dráván is megdőlt, a valaha mért legalacsonyabb vízszint, és a tartósan alacsony vízállás az időjárási előrejelzések szerint még legalább egy hétig fennmaradhat a két folyón. Az Orfői túrendszer, azon belül a legnagyobb, a Pécsi tó vízállása azonban nem marad el a szokásostól, közölte a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A társaság azt is hozzátette, a Pécsi tó stabilitása lehetővé teszi, hogyha kell, akkor az alsó tavaknál pótolni tudják a vizet. Az aktuális vízállások a vízügy.hu oldalon követhetőek. Több mint 90%-kal csökkenti esti áramfelhasználását a Holcim Magyarország, írja a társaság. A közlemény szerint a vállalat már július utolsó napján önkéntesen megkezdte a hazai hálózatok tehermentesítését, és módosította a királyegyházi cementgyár, illetve a bükkösdi kőbánya energiafelhasználási rendjét. A vállalás szerint augusztus 10-éig délután 5 és este 10 óra között több mint 90%-kal csökken a fogyasztás ezekben a létesítményekben. Változik a menetrend a labdarúgó NB3-ban. A rendkívüli hőségre való tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség módosította a bajnokság menetrendjét. Az eredetileg augusztus 5-ére szerdára tervezett mérkőzéseket elhalasztották. A tervek szerint ezeket egy héttel később, augusztus 12-én rendezik meg, a mérkőzések pontos kezdési időpontját később közlik. A harmadik forduló meccseit a jelen állás szerint szombaton és vasárnap megrendezik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlőbe vezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Don't have to

Best FM, a legjobb zenék. Ékon dala folytatja a szerda reggelt Locked Up bezárva, akárcsak mi az otthonainkba, a forróság fordította ránk a kulcsot, és ez így marad egészen hétvégéig, akkor jön majd az enyhülés, már, ha minden igaz, pénteken megérkezik. Eredetileg egyébként az érdekes, hogy még múlt héten ennek a hétnek közepére prognosztizálták a hidegfrontot, hát egy pár napot késik. Úgyhogy türelem, kitartás, ma is folytatódik a forróság, számokat nem is mondok, de azért az nagyon durva, hogy mondjuk 5-10 éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha 40 fok lesz, nem hogy 41, 42, szóval hihetetlen. És felejthetetlenek azok a bizonyos dalok a 90-es és 2000-es évekből, ahogy mondtam, Ékon jön a Locked Up-pal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a hét közepén, augusztus 5 szerda. A hírek alatt is lehet üdvözölni, köszönteni, ünnepelni a névnapos Krisztinákat és akár a szülinaposokat is. Mindjárt mondom hívható SMS és Viber elérhetőségünket. Előtte két ajánlat a következő óra felhozatalából. Itt lesz biztosan Ákos. És a Coldplay is. És akkor most 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten ismét lesz szúnyoggyérítés Pécsett. Napközben akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ismét lesz a héten szúnyoggyérítés Pécsett. A Biokomat tervek szerint csütörtökön este 8 órától írtja a vérszívókat. Ispita, Jan Nagy Árpád, Kovácstelep és a Korsó dűlő területén, valamint a Nagydanydoli út, Magyarürögi út, Vörösbegy út, Bálics dűlő és Erdész út környezetében. A vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Ha az időjárás nem lesz alkalmas a permetezésre, akkor a szúnyoggyérítést pénteken este végzik el. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 100. évében elhunyt Tillai Ernő, kétszeres Ibl-díjas építész, Pécs díszpolgára, fotóművész, akinek haláláról a Mecseki Fotóklub adott hírt közösségi oldalán. Mint írták, 3 templom, 40 középület és 125 ezer lakás épült meg Tillai Ernő tervei alapján. Munkája elismeréseként kapta meg 2 alkalommal is az Ibl-díjat. Tillai Ernő tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, Pécsett, Budapesten és Berlinben is volt egyéni kiállítása. Az Ibl-díjak mellett számos egyéb elismerést is kapott élete során, 2017-ben pedig Pécs díszpolgárává választották. Hosszabbított nyitvatartással üzemel a Mohácsi strand. A létesítmény azt közölte, a tartós hőségre való tekintettel augusztus 14-éig a kültéri strand minden nap délelőtt 10 órától este 8-ig várja azokat, akik felfrissülnének. A hosszított nyitvatartás csak a kültéri strandra vonatkozik, a beltéri uszoda és wellness a megszokott rend szerint üzemel.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, kitartást a hét közepén, augusztus 5 szerda, még mindig tombol odakint a forróság, hihetetlen. Ez viszont már az IMF dalának címe, szól nem sokára az Unbelievable, előtte még Ákos dalát indítom, most pedig Segi kezdi az órát a Hey Sexy Lady-vel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik a héten, irány a vízpart.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, szerda, a Krisztinák névnapja. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn című, Syd Barrett vezette első Pink Floyd nagylemez. Ő egy-két évig dolgozott a zenekarral, aztán visszavonult, de tény, hogy maga a Pink Floyd 67-ben a mai napon startolt el. További érdekességek augusztus 5-éről még ebben az órában, addig is a legjobb zenék szólnak. Mindjárt a pop királyától és testvérétől Michael és Janet Jackson jön a Scream-mel, de csak a Coldplay után. Adventure of a Lifetime a besten.

0: Ezt a fem a legjobb zenék rögtön 7:30. Jó reggelt, kitartást kívánok a forrósághoz. Még mindig el kell viselnünk egy-két napig. Hétvégén jön az enyhülés. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán Manu Chao dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi intézmények és társaságok is spórolnak az energiával. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Pécsett több intézménynél. A Zsolnai Örökségkezelő azt közölte, naponta délután 5 és este 10 óra között lekapcsolja klímaberendezéseit és a folyadékhűtőket, emellett a Kodály Központ és a Zsolnai negyed díszkivilágítását. A Tükebusz módosította az elektromos buszok töltési idejét, azért, hogy ne a csúcsidőszakban terheljék a villamos energiahálózatot, emellett átmenetileg szüneteltetik a buszok külső mosását is. A Biokom a takarékosság jegyében hétfőtől határozatlan ideig naponta délután 5 órakor kikapcsolja a városban működő ingyenes elektromos autótöltőket, és másnap reggel 9 órakor helyezi azokat újra üzembe. Bluegrass Fesztivált rendeznek a Baligeten. A pénteken kezdődő háromnapos programon a műfaj magyarországi és külföldi képviselői is fellépnek. A koncertek mellett pénteken és szombaton este a hivatalos program után szabad Bluegrass Jam kezdődik, melyhez bárki csatlakozhat akusztikus hangszerrel. Vasárnap délelőtt pedig 11 órától ige liturgiát tartanak az Abaligeti templomban. A részletes program a fesztivál közösségi oldalán érhető el. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani. A jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására. Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. Ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 5-én, szerdán. Sok boldogságot a Krisztináknak, ők ma névnaposok, és istenetes a szülinaposokat is. 112 éve a mai napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 96 éve ezen a napon született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: 1959. augusztus 5 megszületett a Grammy-díjas Pat Smear gitáros, aki gitározott a Nirvánában 1993-ban és 94-ben, aztán 1997 óta a Foo Fighters tagja. The best. 1964-ben a mai napon született, ma lenne 62 éves Adam Young, azaz MCA, amerikai zenész, rapper, a Beastie Boys alapító tagja. You gotta fight for your right to party. 1968-ban a mai napon született Colin McRae, skót rally versenyző, aki 1995-ben minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Sok boldogságot még egyszer névnaposoknak, szülinaposoknak, köztük Valkusz Milánnak, azaz Milónak, Fluornak és Majkának. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen dolgot láttam az autó műszerfalán. Tegnap 41 fokot mutatott az autó, miközben odakint 38 fok volt. Hát ma sem lesz sokkal kevesebb, sőt, marad az embertelen forróság. Hogy pontosan meddig, kiderül a hírek végén. A következő órában pedig a divákon a sor. Jön Zséda. És Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten ismét lesz szúnyoggyérítés Pécsett. Napközben akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ismét lesz a héten szúnyoggyérítés Pécsett. A Biokoma tervek szerint csütörtökön este 8 órától írtja a vérszívókat, Ispitalja, Nagy Árpád, Kovácstelep és a Korsódűlő területén, valamint a Nagydanydoli út, Magyarürögi út, Vörösbegy út, Bálicsdűlő és Erdész út környezetében. A vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Ha az időjárás nem lesz alkalmas a permetezésre, akkor a szúnyoggyérítést pénteken este végzik el. Eredményesen pályázott kővágószőlős önkormányzata a Magyar Falu programban. A település közel 21,5 millió forintot nyert a művelődési ház és könyvtár felújítására, melyből az épület homlokzata, lelátója és tetőterasza újulhat meg, emellett elvégzik a belső terek festését is. Több mint 38 millió forint érkezik egy új, szilárd burkolatú útszakasz kialakítására. A tervek szerint a pénzből az Arany János utca egy eddig burkolatlan szakaszán végzik el a fejlesztést. Hétfő délelőtt és délután is szabadtéri tűznél avatkoztak be a siklósi hivatásos tűzoltók Diósviszló külterületén. A katasztrófavédelem azt írja, délelőtt fél hektáron, délután pedig egy hektáron égett az ajnövényzet, tarló és bokrok. Mind a két alkalommal vízsugarakkal és kéziszerszámokkal kellett beavatkozni. Délelőtt egy munkagép is segítette a tűzoltók munkáját. Vezetője az útról észlelte a lángokat, és még az egységek kiérkezése előtt oltani kezdte azokat. Személyi sérülés nem történt a két eset során.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár-dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5, szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az óra Mario Winans dalával indul, amelyben P. Diddy is közreműködik, aki magánzárkába került, miután összeverekedett egy másik rabbal. Emiatt módosították szabadulásának dátumát is, kitolódott méghozzá 2028. január 24-ére. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt, jó utat, kitartást kívánok a forrósághoz.
0: Best FM, a

Best of M a legjobb zenék, ha egy háromsávos úton két sávot lezárnak, szinte borítékolható, hogy dugó lesz. Ezért szólok előre, hogy az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon ma lezárják a belső és a középső sávot is, 9:30-tól délután 2 óráig. Ez alatt biztos, hogy óriási dugók lesznek, és lassabb a haladása a 8-as főúton Veszprém közelében is, ahol egy kis busz szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620-55-55-155, Carlos Santana folytatja. Best FM. Ladies and gents.

0: Best FM, a legjobb zenék, esküszöm a címe a következő dalnak. Mindjárt 8:30, jó reggelt, hogy meddig tart a forróság, megtudhatjuk a hírek végén. Spoiler, pénteken, szombaton jön a hidegfront a jelenállás szerint. Úgyhogy még pár nap, és hát felfrissülünk remélhetőleg. A 40 fokhoz képest a 30 mindenképpen az lesz. Csak jöjjön már!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nem csak a Dunán, a Dráván is rendkívül alacsony a vízállás. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Duna mellett a Dráván is megdőlt, a valaha mért legalacsonyabb vízszint, és a tartósan alacsony vízállás az időjárási előrejelzések szerint még legalább egy hétig fennmaradhat a két folyón. Az Orfői túrendszer azon belül a legnagyobb, a Pécsi tó vízállása azonban nem marad el a szokásostól, közölte a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A társaság azt is hozzátette, a Pécsi tó stabilitása lehetővé teszi, hogy ha kell, akkor az alsó tavaknál pótolni tudják a vizet. Az aktuális vízállások a vízügy.hu oldalon követhetőek. Több mint 90%-kal csökkenti esti áramfelhasználását a Holcim Magyarország, írja a társaság. A közlemény szerint a vállalat már július utolsó napján önkéntesen megkezdte a hazai hálózatok tehermentesítését, és módosította a királyegyházi cementgyár, illetve a bükkösdi kőbánya energiafelhasználási rendjét. A vállalás szerint augusztus 10-éig délután 5 és este 10 óra között több mint 90%-kal csökken a fogyasztás ezekben a létesítményekben. Változik a menetrend a labdarúgó NB3-ban. A rendkívüli hőségre való tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség módosította a bajnokság menetrendjét. Az eredetileg augusztus 5-ére szerdára tervezett mérkőzéseket elhalasztották. A tervek szerint ezeket egy héttel később, augusztus 12-én rendezik meg, a mérkőzések pontos kezdési időpontját később közlik. A harmadik forduló meccseit a jelen állás szerint szombaton és vasárnap megrendezik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán. Sötét pirosba borult az ország a hőtérképeken. 40-41 fokok. Ilyet nem nagyon tapasztaltunk korábban. Hogy mennyire kell hosszú távon berendezkedni erre a fajta időjárásra, nem tudom. Remélem, hogy csak átmeneti. Tényleg. Ami viszont biztos, hogy a folytatása a Heavy D and the Boys slágerével telik. Now That We Found Love a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, itt az ideje meghallgatni újból a legfrissebb híreket. A végén időjárás jelentés, de hát sajnos nincs új a nap alatt. Marad a forróság, az embertelen, sivatagi, tikkasztó hőség 40-41-42 fokkal. És itt lesz majd egy hasonlattal a Rascal Flatts Life is a Highway. Ha az élet egy autópálya, akkor most tele van déli bábbal. Hozom majd a Hooligans-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten ismét lesz szúnyoggyérítés Pécsett. Napközben akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ismét lesz a héten szúnyoggyérítés Pécsett. A Biokoma tervek szerint csütörtökön este 8 órától írtja a vérszívókat. Ispitalja Nagy Árpád, Kovács telep és a Korsó dűlő területén, valamint a Nagy Dendoli út, Magyarürögi út, Vörösbegy út, Bálics dűlő és Erdész út környezetében. A vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Ha az időjárás nem lesz alkalmas a permetezésre, akkor a szúnyoggyérítést pénteken este végzik el. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 100. évében elhunyt Tillai Ernő, kétszeres Ibl-díjas építész, Pécs díszpolgára, fotóművész, akinek haláláról a Mecseki Fotóklub adott hírt közösségi oldalán. Mint írták, 3 templom, 40 középület és 125 ezer lakás épült meg Tillai Ernő tervei alapján. Munkája elismeréseként kapta meg 2 alkalommal is az Ibl-díjat. Tillai Ernő tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, Pécsett, Budapesten és Berlinben is volt egyéni kiállítása. Az Ibl-díjak mellett számos egyéb elismerést is kapott élete során, 2017-ben pedig Pécs díszpolgárává választották. Hosszabbított nyitvatartással üzemel a Mohácsi strand. A létesítmény azt közölte, a tartós hőségre való tekintettel augusztus 14-éig a kültéri strand minden nap délelőtt 10 órától este 8-ig várja azokat, akik felfrissülnének. A hosszított nyitvatartás csak a kültéri strandra vonatkozik. A beltéri uszoda és wellness a megszokott rend szerint üzemel.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán, ha Krisztina nevű ismerőse van bárkinek is, ne felejts el fölköszönteni, a mai az ő névnapjuk. Sok boldogságot, kedves Krisztinák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Ed Sheeran jön, ebben az órában hallgatunk majd Sharamot, itt lesz Nelly Furtado Timbalanddel az En Vogue, az órát pedig egy Madonna feldolgozása, Madhouse Like a Prayer-re indítja. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a kiszáradt fákat vágják Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így kisebb torlódás alakult ki, és sokkal nagyobbra lehet számítani az M0-áson, ugyanis perceken belül 9:30-tól délután 2-ig lezárnak a 3-ból 2 sávot a Megyeri híd felé vezető oldalon az M3-as és az M2-es csomópont között. Jó utat az autós hírek után, autós zene a Verdák Betét dalával, a Rascal Flatts jön a Besten. Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a szerda reggel is. Hamarosan az En Vogue dalát indítom, majd a Free Your Mindot, és Éjjel ott várok rád a címe, Dr. Béres és Manguráz feldolgozásának. Hát ez most abszolút jó választás, az éjszakák legalább nem észbontóan forrók, csak trópusiak. Most már sajnos legalábbis a nagyvárosokban az éjszaka sem hoz felfrissülést. A folytatás viszont Nelly Furtadóval és Timbalanddel telik. Jön a Promiscuous a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, annyiszor mondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadékpótlás fontosságát a forróságban. Ha mindenképpen kint kell lennünk, akkor gondoskodjunk bőrünk védelméről is, ha pedig be kell ugranunk valahová, semmiképp ne hagyjunk a kocsiba házi állatot, gyermeket aztán meg pláne nem. So Many Times, a Gágyó dala folytatja a szerda reggelt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán kiderül, hogyan is mentek a dolgok a 90-es években. Jön Montel Jordan és a This Is How We Do It. És hozom a Honey Beast-et is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi intézmények és társaságok is spórolnak az energiával. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be Pécsett több intézménynél. A Zsolnai Örökségkezelő azt közölte, naponta délután 5 és este 10 óra között lekapcsolja klímaberendezéseit és a folyadékhűtőket. Emellett a Kodály Központ és a Zsolnai negyed díszkivilágítását. A Tükebusz módosította az elektromos buszok töltési idejét, azért, hogy ne a csúcsidőszakban terheljék a villamos energiahálózatot. Emellett átmenetileg szüneteltetik a buszok külső mosását is. A Biokoma takarékosság jegyében hétfőtől határozatlan ideig naponta délután 5 órakor kikapcsolja a városban működő ingyenes elektromos autótöltőket, és másnap reggel 9 órakor helyezi azokat újra üzembe. Bluegrass fesztivált rendeznek a Baligeten. A pénteken kezdődő háromnapos programon a műfaj magyarországi és külföldi képviselői is fellépnek. A koncertek mellett pénteken és szombaton este a hivatalos program után szabad Bluegrass Jam kezdődik, melyhez bárki csatlakozhat akusztikus hangszerrel. Vasárnap délelőtt pedig 11 órától ige liturgiát tartanak az abaligeti templomban. A részletes program a fesztivál közösségi oldalán érhető el. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani. A jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására. Egy sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. Ma is folytatódik a hőség, szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő itt-ott lehet az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Térségünkben többfelé élénk lehet napközben a déli-délkeleti szél, a hőmérséklet délután elérheti a 39 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, kitartást kívánok az újabb forró naphoz. Az óra azzal az Eminemmel indul, akinek volt felesége, rendőröket harapott meg, és sokkolóval fékezték meg, miután elfogató parancsot adtak ki ellene. Indítom a Stent, ha dugó baleset van, bárki Krisztinát szülinapos ünnepelne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma este is mixben szólnak majd. A szerda a Poppy, 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig Effendi hozza az ezredforduló legnagyobb pop kedvenceit mixben itt a Besten. Közülük most Montel Jordan indul a This Is How We Do It.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, minden autós egyetért azzal, hogy nincs idegesítőbb dolog, mint araszolni lépésről lépésre egy dugóban. Ha pedig ez ilyen 35-40 fokokkal párosul, akkor kifejezetten idegörlő lehet. Sajnos ez a helyzet most is például az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál, ahol egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. 4-5 kilométeres most ott a dugó. Dolgoznak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 3-ból 2 sávot lezártak délután 2-ig, ott is lassabb a haladás. És baleset történt korábban a 71-es főúton Badacsony-Tomaj közelében. 2 autó ütközött, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb zenékkel, ezek közül hadd ajánljak azért egy-kettőt. Esküszöm, a spanyol tengerparton kellemesebb az idő, mint nálunk, és ráadásul tenger is van. Hogy milyen is ez, kapunk egy kis ízelítőt a Negrocántól. Szolnoki Péter hangját pedig mostantól már csak felvételről halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, jéghideg megyleves. Az A menü rozmaringos kacsacomb pirított burgonyával, a B menü rántott zöldségek párolt rizssel és tartárral, a C menü hentes tokány jelzmérizssel, a Paleo menü 3290 forintért, brokkoli krémleves, ropogós csirkecomb zelleres édes burgonyával. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek. Lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarék. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmásrohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. Három nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Startol, augusztus 5-e szerda, délelőttjének utolsó 60 perce az Élen Arás Boro Boro című dalával, jön a Mencs meg szerelem, és az ausztrál Savage Garden is mindjárt Truly Madly Deeply. Hívható SMS Viber 0620 55 155 kedves Krisztinák, sok boldogságot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Like no other. Flawless.

Best FM, a legjobb zenék. Rég örültünk ennyire kánikulának, mert hogy kánikula váltja a forróságot, és ez a lényeg a mondatban. A hétvégén, addig viszont a 42 fok sem kizárt ma sem, és ami további jó hír, hogy hétvégére emelkedhet a Duna víz szintje is. Pénteken egyébként 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront lép be az országban, már a Dunántúlon érezhető lesz, délkeleten, szombaton enyhül majd a forróság. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, ha nem kevésbé forró Los Angelesből. Dallunis, I got five on it a besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk: délután 2-ig a 3-ból 2 sávot lezártak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Most 2-3 kilométer ott a torlódás, ennél nagyobb 4-5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mize közelében, ahol csomópont építés zajlik, és szintén 4-5 kilométeres továbbra is a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol Herceghalom közelében egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Frissen kipihenve megérkezett Majoros Rita, és egy igazi latin karnevál kerekedik a legfrissebb hírek után. Az Afro Medúza dalával startol a Best délután. Mindjárt Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina, már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norbertől.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes szerdát és hűsítő kis perceket vagy órákat kívánok önöknek. Hát remélem, hogy ebben azért részük lesz. Én a dalok tekintetében mindent megteszek. Majoros Rita vagyok, egy kis pihenés után visszatértem, és hozzom igazán a hűsítő dallamokat, úgyhogy Afro Medúzával már indítok is. Jön a Passzilda. Szép napot!
0: Best FM, a

Westfm a legjobb zenék. Will Smith Man in Black dalával megy tovább a délután. Remélem, hogy bírják még ezt a nagy meleget. Egy-két napot kell elvileg kibírni, és a hétvégén már csökken a hőmérséklet. Legalábbis ezt ígérik az időjósok, úgyhogy én is ebben próbálok bízni, és egy picit hűsíteni magamat is. A hetediken lakom, és nincs légkondi, úgyhogy nekem ide bejönni a rádióba is igazából maga a megváltás, úgyhogy hát tartsunk ki együtt a mai délutánon, és hozom a hűsülős dallamokat, akár munkában hallgatnak minket, akár home office-ban, akár menet közben, tartsunk ki együtt. Mondjuk Jerry Halliwell-lel is jön a Michi Colatino, Karamell és a Várt-váratlan, hozom a napkérdését is hamarosan, természetesen mindenféle információt, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy Will Smith Man in Black, már beígértem, és be is tartom az ígéretem, legyen szép napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is számítok önökre, ha útinfókról van szó. Bármerre járnak az ország útjain, és van infójuk, látnak, tapasztalnak valamit, nagyon megköszönöm, hogyha ránk is gondolnak, és esetleg elküldik az infót, vagy felhívnak vele a számunk 0620 55 55 155. Amit jelen pillanatban is tudok mondani, hogy az M0-es autóúton, az M3-as és az M2-es csomópontok között a Magyari híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között folyik a munka. Lezárták a külső és a középső sávot, és ez előre láthatólag délután 2-ig így is lesz. Csak egy sáv lesz járható, úgyhogy közel másfél kilométeren már most is torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ma is számítok az infókra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gáspár Laci és Mégis forog a föld slágere zárta az órát, de mindjárt nyílik a következő, csak előtte még egy órakor meghallgatjuk a friss híreket. Addig van még pár percünk, úgyhogy gyorsan beharangozom a következő órát. Itt lesz Usher és Ludacris dala, a Yeah! És zenél majd Charlie is, Curtis-szel, itt lesz a Maradunk végig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel, országszerte végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hév vonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni, a Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi-hegységben, a Szársomjón történt a tragédia, a sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja. Péntekre ugyanis több fokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, most már 4 perccel megy tovább a nap, és ez a jó kis szerda délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan felteszem a nap kérdését, de előtte jön még a Backstreet Boys és a Larger Than Life. Itt lesz majd Chicane és a Love on the Run, jön most Usher és Ludacris dala Yeah, egy kicsit Lil Jonnal és buli hangulattal.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, hát vidám délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és egy igazán vidám témát hoztam így szerda délutára. A nap kérdése az, kinek mi volt a legkínosabb szituáció, amikor rájött a röhögő görcs. Én azt gondolom, hogy vagy azt gondoltam sokáig, hogy hát a röhögő görcs ez ki lehet nőni, és hogy már felnőttként nem lesznek ilyen pillanataim. Hát szerintem még több van, és annál kínosabbak. Számomra a legkínosabb az volt, amikor egyszer az éjféli misén karácsonykor rám jött a röhögő görcs. A nővéremmel vannak azok a pillanatok, amikor elég csak egymásra néznünk, és már tudjuk, mire gondol a másik, és jön, és apukám a legnagyobb mókamester, ő ült közöttünk, és még rátett egy lapáttal, és én olyannyira nevettem, hogy kiestem a padból az éjféli misek közepén, amikor éppen mindenki csendben imádkozott. Nagyon-nagyon ciki volt, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni, de borzasztóan szégyeltem magam. Szóval, hát így utólag persze vicces, de hogy már felnőtt voltam bőven, szóval nem az volt, hogy egy gyerek röhögő görcsöt kapott, szóval annál cikibb volt, úgyhogy jöhetnek a legkínosabb helyzetek, amikor ránk jött a röhögő görcs. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Aztán ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, vagy hívjanak fel, hogyha van kedvük akár erről csevegni. Miközben isteni zenéket hallgatunk, úgyhogy jön is Dante Tomás és a Miss California, és jön egy kis nyári tengerparti, óceánparti hangulat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Kacsi írta a Margit körútról, hogy baleset történt a Megvártliget és a Szénatér közötti szakaszon. Köszönöm szépen az infót, és érkezett a Bajcsi-Zsilinszky útról is, hogy a nyugati pályaudvar előtt, a nyugati tér előtt is baleset történt. Köszönöm a Budapest információkat is. 0620-55-55-155, ide jöhet, hogyha bárki bármit lát az utakon. Hármas főúton Forróbel területén egy autó hajtott árokba, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom, ezt is kaptam. Az M0-es autót keleti szektorán pedig az M5-ös autópálya felé egy defektes kamionál, a kis tartsa Cinkot a csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 2 órához érkeztünk, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, de nagyon gyorsan pörög ez a szerda délután, úgyhogy húzzunk bele a következő órába is. Ezt megtehetjük majd a Bermudával, itt lesz a London.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
1: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kaponyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
5: Továbbra is működik az utolsó paksi turmina, az állatoknak is megterhelő a hőség, jönnek a papírból készült ceruza elemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
6: semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban néhány perc alatt félúton, és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
5: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruzaelemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható. Az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép szerdát a folytatásban is mindenkinek. 2 óra múlt, 4 lassan 5 perccel, mert tovább a jó hangulat és ez a nyári forróság. Még legalább péntekig, úgyhogy hűsöljünk a Bastille-jal, jön a Pompeii ebben az órában. Én Majoros Rita vagyok, de a Jamiroquai Can't Hit dalát is hozom. Kelly Clarksonnal pedig már indítom is az órát. Csodás napot mindenkinek!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legcikibb, legkínosabb helyzet, amikor rájött a röhögő görcs. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Azt írja Gábor, munkahelyi online meetingen azt hittem, le vagyok némítva. Hangosan kommentáltam, hogy ez még meddig fog tartani? Persze nem voltam némítva. A főnök csak annyit mondott, hallottuk Gábor, és én nyilván elszígyeltem magam, de olyan szintű röhögő görcs jött rám, hogy ki is kellett lépnem a meetingből, de hál' Istennek egyébként nem lett pác belőle. Még jó. Dori is írt, jogán mindenki csendben meditált, amikor valakinek hatalmasat kordult a gyomra. Egymásra néztünk a barátnőmmel, és onnantól végünk volt, sírva nevettünk, és ki is kellett mennünk az óráról. Meg tudom érteni. Laci is írt, a boltban elcsúsztam a nedves padlón, de nem estem el, hanem valami furcsa tánclépésekkel egyensúlyoztam végig a soron. A végén még meg is tapsolt egy néni, de hát egyszerűen nem bírtam kinevetés nélkül. Imádom ezeket a sztorikat. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, de ha felhívnának és inkább elmesélnék a történetet, azt is nagyon-nagyon szívesen fogadom. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, ezeket pedig ígérhetem. Jön mindjárt Robbie Williams és az Angels, előtte pedig a Kent Heat 1999-ből a Jamiroquai-tól. Ezzel a dallal pedig az énekes JK-nek az volt az egyetlen célja, hogy egy olyan dalt írjon, amit nem lehet ülve végighallgatni. Hát ez ilyen. Kent Heat itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Csömörnél egy kis teherautó a korlátnak hajtott. A 62-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és már több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a baleset helyszíne mögött legalább 1 kilométeres már a torlódás. Van egy budapesti információm is, a Margit körúton baleset történt a Mechvárt liget és a Széna tér közötti szakaszon. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is, illetve most futott be egy, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá az Albert Flórián úti kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Akár 39 fok is lehet csütörtökön. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriadót az ország egész területén. Továbbra is kánikulára kell számítani, ami mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. A kánikula miatt a kormány meghosszabbította az állami intézményeknél az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését is, szintén péntekig. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves kalányos Cynthia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cynthia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat azoknak a családoknak a támogatására, melyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. A szervezet azt közölte, új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak augusztus 10-éig az országos gyűjtőpontokon. A hónap második felében pedig áruházi tanszergyűjtéseket is tartanak. Az akciót pénzadománnyal is lehet támogatni. Bluegrass Fesztivált rendeznek a Baligeten. A pénteken kezdődő háromnapos programon a műfaj magyarországi és külföldi képviselői is fellépnek. A koncertek mellett pénteken és szombaton este a hivatalos program után szabad Bluegrass Jam kezdődik, melyhez bárki csatlakozhat akusztikus hangszerrel. Vasárnap délelőtt pedig 11 órától ige liturgiát tartanak az Abaligeti templomban. A részletes program a fesztivál közösségi oldalán érhető el. Idén Vas megyében Bükkfürdőn rendezik meg az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyt. A jelentkezések már elindulnak, a nevezéseket augusztus 19-éig lehet leadni, írja a katasztrófavédelem. A versenyt szeptember 18-án rendezik. A feladatok az állóképességet, kitartást és a gyorsaságot is próbára teszik majd. Az erőpróbán hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók egyaránt rajthoz állhatnak mindkét nemből.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön is folytatódik a rendkívüli forróság. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők. Ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet a szél, kora reggel 22, napközben 39 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 3 óra múlt, 3 perccel, kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást a mikrofonnál este Haték H. Horváth László. Védekezünk ma is a kánikula ellen, mondjuk például a folyadékfogyasztással, no meg hűsítő dalokkal. Itt van elsőként a Black Eyed Peas és a Fun Beat.
0: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Ma is várom a közlekedési legfrissebb híreit SMS-ben és Fiberen keresztül, a számom 30-as 889 101-es, hogy a pécsi állatkert lakói hogyan viselik a kánikulát, és hogy a szakemberek hogyan védekeznek ellene, ez hamarosan kiderül. Addig is velünk lesz James Morrison, Dear Henny, illetve most Liza Stansfield a 90-es évekből, egészen pontosan 97-ből szól a The Real Thing.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A forróságot, a kánikulát nem csak mi emberek, hanem az állatok is megszenvedik. Hogy a Pénzsi Állatkert lakói hogyan birkoznak meg a közel 40 fokkal, arról Varga Tamás gyűjteményi és nevelési vezetővel beszélgetek.
1: Az állataink a jelenlegi időjárást meglehetősen nehezen viselik, éppen ezért a dolgozóink elég nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy jobban működjön az életük még ebben a nagy forróságban is. Ugye ilyenkor minden állatnál különösen figyelünk arra, hogy a tiszta és friss ivóvíz az rendelkezésre álljon, illetve azoknál az állatoknál, amiket igénylik, lehetőségük legyen egy kis medencében, vagy akár egy kis vizesárokban megmártózni és egy kicsit lehűteni magukat a nagy hőségben. Ugye vannak olyan állataink, amik jóval érzékenyebbek és jóval kitettebbek a direkt melegnek. De a hideg égőkről érkező állatoknál nagyon fontos az, hogy ezek a hűtési folyamatok ezek működjenek, tehát náluk folyamatosan legyen olyan lehetőség, amivel tudják hűteni magukat, és hát nyilván ezen kívül még különböző környezetgazdagítási elemekkel is kedveskedünk az állatoknak, tehát például a kedvenc csemegéjüket ilyenkor jégbe szoktuk fagyasztani néhány állatnak, és ezt meg szokták kapni valamikor a déli órákban, amikor a legnagyobban meleg, és akkor ezzel is tudják hűteni magukat egy kicsit.
0: Tomás, köszönöm szépen, hamarosan velünk lesz George Michael és a Festlove, előtt érkezik Justin Timberlake, valamint a Rock Your Body.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A kánikulában a legfontosabb, hogy pótoljuk az elvesztett folyadékmennyiséget, úgyhogy naponta kötelezően meg kell inni 3-4 liter vizet. Ez lehet egyébként csapvíz, vagy szénsavmentes ásványvíz, vagy akár gyümölcslé is, amit viszont mindenféleképpen kerülni kell, az alkoholos, a cukrozott, a koffeines, valamint a szénsavas italokat. Délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, addig is szólnak a dalok, itt a 90-es klasszikus Edwin Collins-tól, ez a Girl Like You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Nagyjából 5 perc és folytatódik a zenei maraton. Ha már Kánikula, akkor jön az Afrika Carl Wolftől egy kiváló feldolgozás. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye. Elindult a Mohács 500 projekt honlapja. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A Pécsi Székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. Elindult a Nemzeti Örökségintézet Mohács 500 projektjének honlapja. A Nőri a napokban azt közölte, a honlap a mohácsi csata kutatásainak legújabb eredményeit és a jubileumi program sorozat legfontosabb kezdeményezéseit mutatja be. A honlap indulása mellett már elindult az a vándorkiállítás is, amely tablókon mutatja be a mohácsi csata történetét. A tárlat jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható. Emellett elkészült a Határtalan Régészet magazin legfrissebb kiadása is, mely szintén a mohácsi csata előzményeit, eseményeit és emlékezetét mutatja be. Ismét lesz a héten szúnyoggyérítés Pécsett. A Biokoma tervek szerint csütörtökön este 8 órától írtja a vérszívókat. Ispita, Nagy Árpád, Kovács telep és a Korsó dűlő területén, valamint a Nagy Dendoli út, Magyar Ürögi út, Vörösbegy út, Bálics dűlő és Erdész út környezetében. A vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Ha az időjárás nem lesz alkalmas a permetezésre, akkor a szúnyoggyérítést pénteken este végzik el. Csúszik a Mecsek Jánosi templom tornyának felújítása. A toronyban ugyanis jelentős állományban élnek védett denevérek, melyek jelenleg éppen a szaporodási időszakukat töltik. A napokban természetvédelmi egyeztetést tartottak, ahol kiderült, a zajjal és rezgéssel járó munkálatokat augusztus közepéig fel kell függeszteni az állatok védelmében. A templom torony felújítása csak a hónap második felében folytatódhat. Hosszabbított nyitvatartással üzemel a Mohácsi strand. A létesítmény azt közölte, a tartós hőségre való tekintettel augusztus 14-éig a kültéri strand minden nap délelőtt 10 órától este 8-ig várja azokat, akik felfrissülnének. A hosszított nyitvatartás csak a kültéri strandra vonatkozik. A beltéri uszoda és wellness a megszokott rend szerint üzemel.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzárérvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön is folytatódik a rendkívüli forróság. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők. Ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet a szél, kora reggel 22, napközben 39 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, már is folytatódik a szerda délután. Jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Érkezik 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen olyan sztárokkal, mint Gwen Stefani, a Halott pénz, Jennifer Lopez, illetve most Carl Wolf, ez már az Afrika, a Best FM.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szombaton jön a Sikondai Piknik a Sikondai Pihenőparkban. A programok 10 órakor arcfestéssel kezdődnek, vagy lesz bűvés show, fellép a hangabanda, 1 órától jóga lesz a szabadban, 14 óra 30-kor kezdődik a hangtálas meditáció, majd délután érkeznek a fellépő vendégek, 4 órakor a Cats and Jazz, fél 6-kor a Swing Ladies, 7 órakor pedig majd a Seholnap Akusztik fogja zárni a programot. A folytatásban hamarosan kitérünk arra is, hogy mi mindenre figyeljünk a kánikulában, hogyha van kisállatunk. Vendégem lesz a Gelenyinétó Tündi, a Komlói Állatvédő Egyesület elnöke, addig viszont szólnak a dalok. Álmodozunk az elsőről a kompakt diszkóval, előtte itt van Donna Louise 90-es klasszikusa, I Love You Always Forever, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Az egyik fontos nyári alapszabály, hogy kutyát autóban egy percre sem hagyunk. Erről beszélgetek a folytatásban Gyelenyi Tóth Tündével, a Komlói Állatvédő Egyesület elnökével.
1: Hát igen, erre is többször minden évben megpróbáljuk felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne hagyjunk, hát ahogy gyereket sem hagyunk, ugye állatot sem hagyunk az autóban, hiszen pár perc alatt fel tud forrósodni ennyire az autónak levegője. Pár évvel ezelőtt tettünk egy felhívást, hogy ha a sütőben nem tesszük a kutyánkat, akkor ugye nyilván a forró autóba se hagyjuk ott, illetve semmilyen állatot. Ilyenkor ugye miért veszélyes ez? Mert ugye például hőgutát kaphatnak a kutyák, könnyen, sokkal könnyebben kapnak például, mint mondjuk az emberek a melegtől. Hamarabb kiszáradnak, mert ők nem tudnak annyira izzadni, nem úgy izzadnak, mint mondjuk az emberek. Légzési nehézség léphet fel, nem tudnak úgy ilyenkor megfelelően lehűlni, mert ugye a légtérfogat ugye kicsi az autóban. Ami fontos igazából, hogy mit tudunk tenni, tehát egyrészt a megelőzés itt is fontos, hogy ne hagyjuk ott az állatot a kocsiban. Hogyha mégis tényleg csak egy percre ott kell hagyni, akkor érdemes ugye mindkét ablakot lehúzni, járjon a levegő, vizet ott hagyni, megkérni esetleg valakit, hogy figyeljen a kutyára. Nyilván az ablakot úgy húzzuk le, hogy ne tudjon kiugrani, de ez tényleg csak ilyen részérzet és szükség egy perc esetén. Csak sajnos általában ezekből az egy percekből 10 perc lesz, és könnyen megvan a baj. Még akkor is, hogyha árnyékban parkolunk. Lényeg, hogyha hőgutát kap az állatunk, ez nem feltétlenül csak kocsiba történhet, bár ugye most arról beszélünk, akár egy udvaron kint lévő kutya is tud hőgutát kapni. Ilyenkor azonnal vigyük hűvös helyre be az állatot, esetleg átnedvesített törölközővel takarjuk le, tehát próbáljuk meg úgy lehűteni, hogy ne hirtelen hűljön, hanem szépen fokozatosan, és azonnal hívjunk állatorvost, mert ő viszont ilyenkor tud rajta segíteni, akár infúzióval, más módszerekkel. Viszont, hogyha mi látunk esetleg ilyen állatot, hogy az autóba bent hagyta valaki, érdemes ilyenkor megpróbálni elérni az autónak a gazdáját. Fontos, hogy van például egy autóösszemlevő alkalmazás, ahol rendszerben alapján lehet üzenetet küldeni az adott autótulajdonosnak, vagy hát megkeresni akár mondjuk egy környékbeli ügyfélszolgálaton. Legvégsőbb esetben lehet akár rendőrt is hívni, és amit fontos tudni, hogyha ilyenkor mondjuk kikerüljük az ablakot, mert mondjuk életet mentünk, akkor ez miatt nem fognak minket felelősségre vonni.
0: Tündi, köszönjük szépen az információkat. Hamarosan hallható lesz a Hooligans, előtte Berkes Olivér és a Volt, ami volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Holnap is folytatódnak a véradások a Baranyában, nézzük a helyszíneket. Pécs regionális vérellátó központ a Pacsirta utca 3-as szám alatt. Itt reggel 8 és este 6 óra között lehet vért adni. A Mohácsi Transfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8-tól délután 3-ig, míg az Ördökatlan Fesztiválon 10-től 2-ig lesz véradás. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket, majd délután 5 órakor, előtte indul Király Viktor dala, ez már a Fire a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor meghallgatjuk Pécs és a térség legfrissebb híreit a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Aztán válogatom a dalokat, egészen biztosan velünk lesz majd a Back to Black és a Szerelem Bomba a 90-es évekből, előtte Junior Jack érkezik és az Ace Samba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
2: nélkülem? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalankertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
4: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Akár 39 fok is lehet csütörtökön. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriadót az ország egész területén. Továbbra is kánikulára kell számítani, ami mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. A kánikula miatt a kormány meghosszabbította az állami intézményeknél az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését is, szintén péntekig. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves kalányos Cynthia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cynthia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat azoknak a családoknak a támogatására, melyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. A szervezet azt közölte, új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak augusztus 10-éig az országos gyűjtőpontokon. A hónap második felében pedig áruházi tanszergyűjtéseket is tartanak. Az akciót pénzadománnyal is lehet támogatni. Bluegrass Fesztivált rendeznek a Baligeten. A pénteken kezdődő háromnapos programon a műfaj magyarországi és külföldi képviselői is fellépnek. A koncertek mellett pénteken és szombaton este a hivatalos program után szabad Bluegrass Jam kezdődik, melyhez bárki csatlakozhat akusztikus hangszerrel. Vasárnap délelőtt pedig 11 órától ige liturgiát tartanak az Abaligeti templomban. A részletes program a fesztivál közösségi oldalán érhető el. Idén Vas megyében Bükkfürdőn rendezik meg az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyt. A jelentkezések már elindulnak, a nevezéseket augusztus 19-éig lehet leadni, írja a katasztrófavédelem. A verseny szeptember 18-án rendezik. A feladatok az állóképességet, kitartást és a gyorsaságot is próbára teszik majd. Az erőpróbán hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók egyaránt rajthoz állhatnak mindkét nemből.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Pécsett a Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak. A munkák miatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát. Szintén teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkület sebességkorlátozás lassítja a forgalmat, a Rákóczi úton a NAV előtt, ahol betonburkolatot cserélnek. Az Atinai úton gázhálózati munkák miatt sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön is folytatódik a rendkívüli forróság. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők. Ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet a szél, kora reggel 22, napközben 39 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a zenei maraton. A mikrofonnál továbbra is Horváth László. Hozom majd a 90-es klasszikus Eternal, Baby Winans, I Wanna Be The Only One. Előtte játszik a Back to Black, most pedig indítom Junior Jack dalát, Ace Samba.
0: 101 hét Best FM.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű

0: nem kopik.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
2: Rossz hírem van, holnap is folytatódik a kánikula, már reggel 23-24 fok az méretünk, napközben pedig már megint 40-41 fokra érdemes számítani. Ezen pénteken egy gyenge hideg front, reggel még 24-25 fokkal, napközben a 35-36 fok a jellemző, és főként a délutáni óráktól feltámad a szél és jönnek a záporok, zivatarok. Szombaton 33, vasárnap pedig 30-32 fok lesz. Időjárás után hamarosan jönnek az adópercek, Barlai Krisztinával, a NAV-a baranyai sajtóreferensével. Addig is velünk lesz majd többek között Pápai Jóci Asher, most pedig támadnak a franciák a 90-es évekből. Ez a Daft Punk és az Around the World a Best FM-en.

0: Thank you, DJ.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek az adópercek, beszélgető partnerem a Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Mit jelent az egyszerűsített foglalkoztatás?
2: Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára, valamint alkalmi munkára. Alkalmi munka a munkáltató és a munkavállalók között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig végezhető.
1: Milyen módosítás kell figyelembe venni?
2: A módosított szabály értelmében, ha a munkavállaló idénymunkára, alkalmi munkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít több alkalommal munkaviszonyt, a munkaviszonyok együttes időtartalma a naptári éven belül csak 120 nap lehet. A foglalkoztatással kapcsolatos közterhet a munkáltató fizeti. A munkavállalót társadalombiztosítási járulék és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Aki egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzi a munkáját, a munkaviszonyból származó ezen belül munkabérnek minősül a jövedelme. A munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmét csak akkor kell az adóévet követő év május 20-áig személyi jövedelemadó bevallásban feltüntetni, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. Amennyiben a munkavállalónak a személyi jövedelemadó bevallás kötelezettségét teljesíteni kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell a bevallásban szerepeltetni, figyelemmel az adóalap kedvezményekre.
1: És végül milyen szabályok vonatkoznak a filmipari statisztákra?
2: Filmipari statisztaként végzett, alkalmi munkából származó napi nettó jövedelem nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 12%-át 100 forintra kerekítve, azaz a 34.900 forintot, melyből nem kell jövedelmet megállapítani, ezért erről bevallást sem kell benyújtani.
1: Krisztina, köszönöm szépen, jönnek a programajánlatok, aztán folytatódik a zenei maraton Wolf Katival.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demi 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kaponyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Septi Hóra Látogató Központban. ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta a rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6 hétig én White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiosra fordul a szél, több felé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra is stabil az utolsó turbina Pakson. Jövő héten összeülhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva, a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dr. Dre kétszer ebben az órában, de mind a kétszer más-más szerepben. Producerként jegyzi a Let Me Blow Your Mind-ot, amely Eve-nek és Gwen Stefani-nak köszönhetően érkezik majd 8 és 9 óra között. A No Degree-ben pedig rapperként tűnik fel Queen Penn és persze a Blackstreet mellett.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

fellépés Zsinórban, Németországban. Hogyha valaki azt hinné, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy van-e ilyen kategória a Guinness Rekordok könyvében, de ha nincs, akkor mostantól van, hogy a legnagyobb késéssel megkapott Grammy díj. Mert hogy Eve 26 év késéssel kapott egy aranyszobrocskát egy adminisztrációs hiba miatt idén februárban. Jön a Gwen Stefani-val közösen készített Let Me Blow Your

Best FM a legjobb zenék. Mindenféle túlzás nélkül mutatjuk, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy Timbaland ellátogatott a Szegedi Deja Vu Fesztiválra, mert hogy sem előtte, sem utána hivatalos dátum erre az évre nincs már, ahol Timbót élőben lehet, vagy lehetett volna látni. Jöjjön most Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, és a GV2Me-vel itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Black Streetnek, 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel, június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Black Street érkezik Dr. Dre-vel, és persze ugye No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan nincs konkrétum, de gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy 2027-ben és 2028-ban elindul majd Kylie Minogue világkörüli turnéja, amelyel karrierének 40. évfordulóját hivatott megünnepelni, és hogyha lehet inni az újabb fletykáknak, mindeközben a Netflix vagy a színfalak mögött fog majd forgatni a turné során. Jön az In Your Eyes!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

van, miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag. Azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék. Még úgy bő két órán keresztül tessék számítani a szokásos korlátozásokra az Üllői úton a stadion környékén, mert hogy meccs van, úgyhogy Albert Flórián út, Üllői út, Fék utca, Gyáli út, Láthi Otto utca felett.

Best FM a legjobb zenéket, családi zenekar érkezik, a Fallowheel testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jó most a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, You Somebody, ezen itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: gotta get paid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 5 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg egy lista a világ leggazdagabb női előadóiról a Forbes magazinban, amelynek első helyén Rihanna volt megtalálható 1,7 milliárd dolláros vagyonának köszönhetően. Ez kétszer annyi volt, mint a második helyezett Madonnáé. Rihanna érkezik Jay-Z-vel és az Umbrella-val itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most megérkezik a Miami.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Ann Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, aki az E17-hez hasonlóan pont úgy gondolja, hogy it's alright, hát mikor legyen 40 fok, ha nem nyáron? Hát akkor neki jó hírem van, holnap 40 fok lesz. Se szél, se felhő, se csapadék, semmi nem fogja ezt a 40 fokos kánikulát enyhíteni, aztán pénteken majd jön az enyhülés, záporra, zivatarra, meg némi hidegfronttal, és 34 fokos maximummal, de addig is ki kell bírni a hónapot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szexuális kisugárzású hölgy. Ezt jelenti a Butylicious, amely a buti, mint hátsó fertály, és a delicious, mint ízletes szavak összevonásából született meg. Már a Destiny's Child előtt is létezett ez a szó, de hát nekik köszönhetően lett ez annyira elterjedt, hogy még az Oxford értelmező kéziszótárba is bekerült. Jön a Destiny's Child!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, bármennyire is nagyot ment az Oasis Wonderwall-ja, hála az angol szurkolóknak és az angol csapatnak a futballvilágbajnokságon. Mégsem sikerült a bravúr, pedig milyen szép is lett volna, hogy 31 év után ismét az angol kislemezlista élén landol ez a dal, de azért nincs oka szomorúságra, mert hogy a Spotify globális listáján felkerült az első helyre a Wonderwall, ezért itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a most érkező Madonna a videoklipjének elején a limósofőr hátrafordul, és csak annyit kérdez, hogy is you Madonna? Hát a világ nagy része akkor még nem tudta, hogy ki is ez az Ali G. Angliában már természetesen ismerték az East Ends Massive legkeményebb gangsterét, de hát nem csak ezzel a karakterrel, de Sacha Baron Cohennel is csak akkor kezdett megismerkedni az egész világ. És idén október 23-án jön a második egész estés Ali G film. A holnapi Night Shift is egész estés lesz, ugyanúgy 6-tól éjfélig fog tartani, csütörtök lévén pedig az első 120 percben majd dance színuszokat fogunk mixelni DJ Millerrel. A mai Night Shift pedig ennyi volt mára. Jön Madonna, én megmegyek, jó éjszakát, nem sokára talál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...